0: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen.
1: Hi Hong Bing Yu, Lin Ho, Lin Jia Ba Wei, Wu Yang de Lai Hong Jia Jie.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.